Korearin lehiena csiakan duhábti, uton esztik albájtt, jamatarah kullokti szpájderi kodarba sovjt.